0: Siitä lähtien, kun Venäjä liitti Krimin ja Sevastopolin laittomasti itseensä vuonna 2014, Euroopan parlamentti on kannattanut vahvasti ankaria pakotteita. Parlamentti on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa vastaan sekä vaatinut laajempia pakotteita ja niiden parempaa toimeenpanoa. Se haluaa myös takavarikoida EU:n jäädyttämät Venäjän varat, jotta niillä voidaan rahoittaa Ukrainan jälleenrakentamista.
1: Huhtikuussa 2022 Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola osoitti EU:n tuen Ukrainalle matkustamalla Kiovaan. Hän oli ensimmäinen EU:n huippuvirkamies, joka vieraili Kiovassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. 2 vuotta sodan alkamisen jälkeen Metsola totesi Strasbourgissa seuraavaa.
0: Muutama viikko ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen puhuin Euroopan parlamentin jäsenten nimissä Kiovassa, Ukrainan parlamentin edessä ja presidentti Zelenskin rinnalla. Lupasin meidän kaikkien puolesta, että tukisimme Ukrainaa ja sen kansaa niin kauan kuin on tarpeen. 2 viime vuoden aikana EU on pitänyt lupauksensa. Pidämme lupauksemme jatkossakin. Poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen, rahoituksellinen, humanitaarinen ja diplomaattinen tukemme on pysynyt vakaana.
2: Has remained steadfast.
1: Parlamentti on myös tukenut Ukrainan pyrkimyksiä päästä EU:n ehdokasmaaksi. Euroopan parlamentin jäsenet kehottivat jäsenmaita käynnistämään liittymisneuvottelut, jotka lopulta aloitettiin joulukuussa 2023. Prosessi vie aikaa. Sen lisäksi, että maan täytyy siirtää EU:n lait ja asetukset kansalliseen lainsäädäntöönsä, sen täytyy tehdä myös yhteiskunnallisia muutoksia maassa. Se vie aikaa. Mutta tie liittymiseen on auki. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europol Radio.
3: A Szaharov-díj 2025. évi győztese. A gondolat szabadságáért küzdők Szaharov-díját 2025-ben 2 bebörtönzött újságírónak, a belarusz Andrej Pacsobutnak és a grúz Mzia Amaglobelinek ítélte oda az Európai Parlament. Andrej Pacsobut újságíró, esszéista és blogger, a Belarusban élő lengyel kisebbség tagja, a Lukasenka rezsim nyílt bírálója. Az ország szabadságért és demokráciáért folytatott küzdelmének szimbolikus alakjává vált. 2021-ben letartóztatták, és 8 év büntető táborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Az Európai Parlament többször is kérte azonnali és feltétel nélküli szabadonbocsátását. Mzia Amaglobeli grúz újságíró több online médiaszolgáltató igazgatója. 2025-ben tartóztatták le, mert részt vett egy kormányellenes tüntetésen. Politikai indíttatású vádak alapján 2 év börtönbüntetésre ítélték. Grúzia függetlenné válása óta ő az első női politikai fogoly. A szólásszabadság harcosaként a 2024 októberi választások után a Grúz Álom párt vezette rezsim ellen tiltakozó Grúz Demokrácia Párti mozgalom szimbólumává vált. A Szaharov-díj 2 másik jelöltje a következő volt. A rendszer szintű korrupció ellen küzdő szerb diákok, valamint a palesztin újságírók szakszervezete, a palesztin vörös félhold és az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala által képviselt, konfliktus övezetekben dolgozó újságírók és humanitárius segítők. A Szaharov-díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 000 euró pénzdíj is jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

0: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
1: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
0: 1946-ban feleségül ment Antoine Veilhez, és 3 fiúk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
1: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
0: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés-végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
1: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam. Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
0: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weil rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
1: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
0: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1900

0: ja tutvu taotlusvoorudega. Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet avaldab need oma kodulehel. Taotlusvoorud on avatud nii üksikisikutele, üksikisikute rühmadele kui ka organisatsioonidele. Teiseks, võta ühendust. Oma asukohariigi Loov Euroopa teabepunktis saad nõu, kuidas tingimusi täita, kirjutada tugev taotlus ja pääseda Euroopa ülesesse koostööpartnerite võrgustikku. Kolmandaks, julge suurelt unistada. Loov Euroopa tähendab seda, et julged nii-öelda kastist välja mõelda. Kui su projekt seab norme kahtluse alla, ületab piire või ühendab kogukondi, siis on see programm sulle õige koht. 2024. aastal küsis noori lauljaid ja tantsijaid edendav mittetulundusühing Fedora Euroopa Komissioni Loova Euroopa programmi juhi Judith Videkoki käest, kuidas on programm kaasa aidanud uue põlvkonna kunstnike edule. Ta vastas nii. Kui me rääkisime programmi eesmärkides, siis ütlesin, et selleks on meie pärandi säilitamine. Nii siis säilitame pärandit, aga veelgi tähtsam on ehk tuleviku nimel tööd teha. Kultuur on meil kõigil veres, peame hoidma oma pärandit ja sellele ka uusi väljendusvorme ja tähendusi andma. See on järgmise põlvkonna jaoks väga oluline.
1: I think is extremely important for the next generation.
0: Programm Loov Euroopa on rohkem kui ainult rahastus. See on signaal, et Euroopa Liit väärtustab kultuuri, et loovisikute häält on kuulda ja Euroopa investeerib loomingulisse tulevikku. Andekatele inimestele tuleb hoogu anda, kultuurilist mitmekesisust tuleb kaitsta ja loominguliste ideede levimist üle riigipiiride tuleb soodustada. Niisiis, kui sul on käsil meistriteos, olgu see maal, tekst, muusika või arvutiprogramm, siis tea, et sa oled osa loominguliste inimeste kogukonnast, mis ulatub üle Euroopa ja Euroopa Liit toetab sind. Loe lisa Loova Euroopa ametlikult veebilehelt ja võta ühendust oma riigi Loova Euroopa teabepunktiga. Sinu järgmine võimalus võib olla lähemal, kui sa arvad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
3: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
2: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.

0: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
1: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a nemzetközi nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
0: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
1: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felső vezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
0: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
1: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyratörő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hat hatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
0: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veil választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
1: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
0: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum. Cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Mégpedig nekünk, mindannyiunknak.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
2: В Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, приет от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време, за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартияните сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. В някои случаи, Комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Die Klimakrise verändert unsere Welt, und zwar rasend schnell. Sie einzudämmen hat für die EU besondere Priorität. Der Klimawandel könnte bald Millionen Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte bis 2030 allein Wasserknappheit rund 700 Millionen Menschen zur Migration bewegen. Wenn wir eine dauerhafte weltweite Fluchtbewegung verhindern wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die zu erwartende Klimamigration und darum, was die EU tun will, um deren negative Folgen so gut wie möglich abzuwenden.
4: Längere Dürreperioden, höhere Temperaturen oder schwere Stürme. Wenn sich das Klima verändert, sind solche Phänomene keine Seltenheit. Das kann zu Nahrungsmittelknappheit oder Wassermangel führen und ganze Existenzen bedrohen. Nicht genug Wasser, Extremwetter und der Anstieg des Meeresspiegels zählen zu den häufigsten Gründen für Klimamigration. Für die Betroffenen steht die eigene Gesundheit auf dem Spiel und meist auch ihre Existenzgrundlage. Konflikte lassen sich in diesem Zusammenhang in Zukunft wohl kaum vermeiden, weder innerhalb einzelner Staaten noch auf internationaler Ebene. In der arabischen Welt etwa ist Wasserknappheit bereits jetzt Grund für ernsthafte Spannungen. Aus strategischer Sicht birgt das ein gewisses Risiko. Die EU trägt entscheidend dazu bei, gewaltsame Konflikte und klimabedingte Migrationswellen zu verhindern.
5: Wie sehr sich der Klimawandel auf eine Gesellschaft auswirkt, ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der geografischen Lage, aber auch von institutionellen Anreizen. Die Klimakrise könnte etwa bestehende Probleme wie Armut, eine schlechte Staatsführung oder mangelnde Sicherheit für die Bevölkerung verstärken. Für eine Gesellschaft, die ohnehin schon mit solchen Problemen kämpft, könnte es also noch schwieriger werden.
3: Der Anstieg des Meeresspiegels zählt zu den verheerendsten Folgen der Erderwärmung. Nach Schätzungen des Weltklimarats der Vereinten Nationen dürfte der Pegel der Weltmeere bis 2050 um 15 bis 20 Zentimeter ansteigen. Das ist vor allem für die Bevölkerung in Küstenregionen fatal. Betroffen sind unter anderem dicht besiedelte Gebiete in China, Bangladesch, Indien und Vietnam.
4: Wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann könnte die Temperatur bis 2050 weltweit um 1,5 Grad ansteigen oder sogar noch mehr. Für viele Menschen wird es dann noch schwieriger, an Nahrungsmittel und Wasser zu kommen. Auch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer öfter mit mehreren Naturkatastrophen gleichzeitig konfrontiert werden. Der steigende Meeresspiegel, beschleunigte Wüstenbildung und Landverödung. All das wird in Zukunft nur noch mehr Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Viele werden dann auch über Landesgrenzen hinweg fliehen müssen.
5: Große Migrationsbewegungen stellen Aufnahmeländer oft auf eine harte Probe. Ihre Infrastruktur ist womöglich nicht auf so viele Menschen ausgelegt und auch bei der Grundversorgung könnten sie schnell an ihre Grenzen stoßen. Ressourcen könnten knapp werden und knappe Ressourcen führen zu Konflikten. Deshalb stellt die Klimamigration ein großes geopolitisches Risiko dar. Der europäische Kontinent bekommt die ökologischen Folgen des Klimawandels weniger deutlich zu spüren als andere Weltgegenden. Der Nahe Osten und Nordafrika sind hingegen besonders stark betroffen und sie liegen direkt vor den Toren Europas. Zahlreiche Klimaflüchtlinge könnten daher Zuflucht in Europa und Nordamerika suchen.
3: Eine solche große Migrationsbewegung kann nur verhindert werden, wenn wir jetzt etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Die EU spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit dem Europäischen Grünen Deal hat sie eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel entwickelt. Und sie hat das Europäische Klimagesetz verabschiedet. Wir müssen gegen den Klimawandel gewappnet sein. Die EU leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie gefährdete Staaten unterstützt und ihre Partnerschaften mit betroffenen Gebieten vertieft. Mit Investitionen und der Weitergabe von Technologie und Fachwissen kann die EU andere Weltgegenden bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen, zum Beispiel die Sahelzone und den asiatisch-pazifischen Raum.
4: Einen weiteren wichtigen Beitrag könnte die EU außerdem mit einem Rechtsrahmen für Klimaflüchtlinge leisten. Die Europäische Union gründet sich auf der Achtung der Menschenrechte, ein Ansatz, den sie auch bei internationalen Angelegenheiten verfolgt. In diesem Zusammenhang sollte sich die EU auch für den Schutz von Klimaflüchtlingen stark machen, also Menschen, die wegen Naturkatastrophen in ihrem Heimatland flüchten müssen. Noch gibt es den offiziellen Status Klimaflüchtling nicht. Auch gilt es noch herauszufinden, was genau Menschen brauchen, die unmittelbar von den Folgen des Klimawandels betroffen sind.
5: Was die EU noch tun kann? Sie kann etwa die Forschung im Bereich Klimawandel vorantreiben. Je mehr wir über die Folgen des Klimawandels für gefährdete Bevölkerungsgruppen wissen, desto besser können wir dagegen vorgehen. Mit gemeinsamen umweltbezogenen Forschungsprojekten können Gefahren erkannt werden, die uns alle betreffen. Solche Forschungsprojekte fördern die Zusammenarbeit. Sie ermöglichen gezielte Reaktionen und machen uns letzten Endes widerstandsfähiger. Darüber hinaus kann die EU betroffenen Staaten Leitlinien, technische Unterstützung und Informationen zur Verfügung stellen.
3: Dem Europäischen Parlament ist klar, dass der Klimawandel zu den Gründen für Migrationsbewegungen zählt. Vor kurzem nahm es eine Entschließung zum Schutz der Menschenrechte und zur externen Migrationspolitik der EU an. Denn eine Folge des Klimawandels könnte auch die Missachtung der Menschenrechte sein. Besonders gefährdet sind die Grundrechte auf Leben, Gesundheit und Nahrung sowie das Recht auf Unterkunft und auf einen angemessenen Lebensstandard.
4: Der Klimawandel wird also zu einer massiven Migrationsbewegung führen. So viel ist sicher. Viele Menschen werden aus gefährdeten Gebieten fliehen und die EU kann diese Herausforderung nicht alleine bewältigen. Sie muss sich jetzt dafür stark machen, dass weltweit etwas gegen die bevorstehenden Klimakrisen getan wird. Sie muss ermitteln, welche Gebiete bedroht sind und sie muss diese Gebiete dabei unterstützen, sich auf die drohende Gefahr vorzubereiten. Außerdem muss die EU humanitäre Hilfe leisten und den Menschen helfen, die der Klimawandel dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen.
5: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.